0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba

0: veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyúl.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újra indul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpó

0: gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: turista.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglid hangja az FM 92.5-ön a Ceglid Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánságkukac@ceglidradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk www.facebook.com/ceglidradio. De leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sok

0: sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy a Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a gyűrűk urából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is, írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát, Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének nekiállt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk, és akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak, természetesen azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, leúszta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet. Köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura a helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, négy gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik, de helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevetett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fulmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként. Én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Magyarland.
1: Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elé azt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, imhol a best of. Kb. 10 éve egy ritkafárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, nem, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe. Ezért, mint egy zerge, ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa, és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam, mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, az utcaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertete sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást. Jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogy nem, megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt, végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt az úri 56A Vilin Hűvösvölgy felé, hogy felszállt egy tagbaszagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismertetett sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegléd hangja. Cegléd.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent. Már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre. Valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak kellett jönnie. A sofőr helyettesített, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy, furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hány ingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény. A lerágott csontokat és használt szalvétát bedugtosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagytam. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kiráz a ideg a gondolattól, ezt ma Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük. Hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel eloltsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstetnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érezném, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sors fintora, hogy pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635 925 925-ös kivalság@ceglidradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene, meg a hírek után jön a második órája a Ceglid Hangja című műsornak.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az

0: ablak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635-925-925-re vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk, mindenféle komoly témák,

0: művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Ceglédről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és én jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre, de ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vuk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár korgy vizet, és az út hátra lévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, odasétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban, és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz, és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgár pukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megálló sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük, rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásban vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 perccel később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr, éppen leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább, ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük, jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrád Show-ban.
1: Újra indul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

Szürreális élmények a buszon. Folytatódik a Cegléd hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki. Ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Majd 10 percet várt mindenki, amíg összeszedte magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét. Röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk, a szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben, ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként, ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek. Beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul. Milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk, kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulgatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.

0: Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kifliről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebrevágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Angliától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezetőstet, hatig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, hogy mivel indul a Jó reggelt Szeged című műsor, azonnal megmutatom. A hírek után azonnal Tiestótól játszom az I Follow Rivers című közös ismerőst, maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A Visegrádi négyek együttműködése

0: A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
1: Az időjárásról.
0: Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Június 22-e hétfő van. A mai nappal is foglalkozok később, meg persze jönnek a megszokott reggeli rovatok, a fontos hasznos infók, programajánló, csillagok üzenetei, beszélgetés, és még sportműsorunk is jelentkezik majd 10 és 11 óra között.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykőrösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a friss információkkal a jó reggelt Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyon visszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz fényét csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
1: Az időjárásról.
2: Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: Hamarosan folytatjuk a dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshogy csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggel műszak második felvonása. Calvin Harris érkezik azonnal a hírek után hozzánk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
5: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető alá hozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
3: Az időjárásról.
5: Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig lapszemlézünk, azaz elárulom, miről ír a borsonline.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak ezért is velem!
0: Jó reggelt, Ceglédet!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, a borsonline.hu oldallal egészen pontosan. Hatalmas fába vágta a fejszélyét a fiatal sztárpár. Busch Laura és Manuel úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a megszokott budapesti bérleményt, és hivatalosan is összebútoroznak egy saját, zöldebb és csendesebb környezetben. Laura egy rendkívül őszinte, minden apró részletre kiterjedő beszámolóban avatta be követőit a költözés és a házvásárlás kulisszatitkaiba. Manuval vettünk egy kertes házat, ami azt jelenti, hogy összeköltöztünk, és azt is, hogy itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a drága kis lakásnak, amit eddig béreltem, kezdte a bejelentést Busch Laura TikTok oldalán, aki nem tagadta, hogy nosztalgikus hangulatba került az elválástól. Imádtam itt lakni a 11. kerületben, direkt azért is költöztem ide, mert 8 perc sétára van az edzőterem, 2 perc sétára az egyik bevásárlóközpont, és 15 percre az egyetem, de szerettünk volna egy nyugisabb helyen lakni, illetve mindkettőnknek nagyon hiányzott egy kert, amúgy már meg is érkeztünk az első kör cuccal az új otthonunkba. Az új házba érkezve az első és legfontosabb feladat a konyha és a háztartási gépek bepakolása volt. Laura ekkor szembesült először a neten kiválasztott darabbal, és valósággal elállt a szava. Akkor láttam először a hűtőt, amit rendeltünk, és nem tudtam, hogy egy hűtő lehet gyönyörű, de nekem ez gyönyörű. Megérkezett a helyére a mosógépünk is, hát nem pihentünk meg, mert menni kellett vissza Budapestre a következőért. A pihenés valóban elmaradt, tempó pedig feszített volt. Második körben pedig elszállítottuk a sminkes asztalomat is, ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon örültünk, hogy nem kellett szétszerelni. Ezen a napon hajnali 00:30-kor végeztünk az átcuccolással, de még mindig hátra volt egy, viszont az ágyat összeszereltük is, ezáltal itt is tudtuk tölteni az első éjszakát, mesélte a kimerítő napról. A család négy lábú kedvencei, a benti cicák is azonnal birtokba vették az új rezidenciát. Másnap reggel Müszi egyből meg is találta a számára tökéletes spotot, és mivel a teraszon ülve láttuk, hogy nagyon kíváncsiak, ezért ki is hoztuk őket, de szigorúan csak pórázon. Zsenge ilyenkor mindig megdermed az elején, de aztán rájön, hogy itt is tud sétálni, ugye ők teljes mértékben benti cicák, de akarunk majd kialakítani nekik itt a kertben egy kifutót is, zárta Laura mondandóját, hiszen további számos teendője van a költözéssel kapcsolatban, hát a költözés az már csak ilyen. Szóval Manuellel, párjával és az új lakással is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. A Cruz Azul edzőközpontjában Istennel is lehet találkozni. Kevés klub visel ekkora történelmi teret a vállán, mint a Cruz Azul, a mexikai futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét. Évtizedeken át összekapcsolták a Cruz Azulear fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel. A klub bázisán a Lanorian azonban olyan egyesületképet árul a látogató elé, amely a legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkás gyökereit és különleges identitását. Borsos László helyszíni riportját olvashatják a portálon és az újságban is. Bekerülhet a kezdőbe a csodacsere. Denis Undav eddig a németek húzó embere, ezúttal is a kispadról beállva nyerte meg a Nacional Elfnek a második csoportmeccset, és bár korábban volt némi surlódása Nagelsmann kapitánya, most nagyon egymásra angolódtak. Gyenge Balázs írását olvashatják ezügyben a nemzetisport.hu oldalon. Lionel Messi azt nyilatkozta, amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán. Az algériai ellen triplázó Messi ma megdöntheti Miroslav Klose rekordját. Burucsága szerint Argentinának jó az esélye a címvédésre. Smagu Ádám beszámolóját olvashatják a portálon és az újságban. Újabb veterán kapusztár született a VB-n. A 40 éves zöldfoki szigeteki Vozinja után a 37 éves curaçaói kapus Eloy Room hőstettéről zeng a nemzetközi sajtó. Kimagasló teljesítményének köszönhetően futballtörténeti pontszerzést ünnepelhetett az újonc. Mai Dominik háttéranyagát olvashatják a portálon meg az újságban. A felszerelést irodára cseréli Miskolci Márk, aki a klubhűség mint a képe, hiszen szünet nélkül 17 évig erősítette a DVTK Jeges Medvék felnőtt csapatát. Tavaszi visszavonulását követően is maradt, és szakmai igazgatóként segíti a miskolci klubot. A döntésről és az új szerepkörről Becker Zsombornak beszélt, ezt is olvashatják több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.

0: a Balaton parton.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
6: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város, egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon. Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek. Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén? Egy kattintás és megnyílik a város. Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni. Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez. Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról. Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot. Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető aláhozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán drón támadásban 4-en meghaltak, csaknem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért drón találat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
2: Az időjárásról.
8: Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a mikrofonnál Süveges András. Kisebb-nagyobb megszakításokkal este 6-ig lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval. 8 óra után kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, és természetesen ma is jelentkezik sportos műsorunk Szabó Kristóffal. Tartsanak ezért is velünk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hamarosan folytatjuk a dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, mások csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. Hamarosan Lady Gaga énekel nekünk, tőle szól majd a The Dead Dance. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
5: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hidegcsapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötmítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. Remélem velem tartanak. A jó reggelt Ceglédet a Ceglédél kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi oroszlop, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Napi horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Vigyázz, hogy mit lépsz ma, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma, miközben az elméd magasan szárnyal, gondolataid, ötleteid egyre csak záporoznak, úgy érzed, hogy gúzsba köt a rög valóság, vagy egy kapcsolatod, melyben képtelen vagy megújulni. Lehet, hogy szükséged lenne egy kis térre, hogy meg tud fogalmazni önmagad számára, hogy mit is akarsz. Tedd meg, szakadj el a mindennapoktól legalább egy kicsit. Bika, a mai napnak így vagy úgy, de tartós hatása lesz a jövődre, így légy óvatos, amikor egy váratlan helyzet, vagy egy váratlanul betoppanó személy át akarja írni a programodat. Tarts kontroll alatt a dolgokat, és annak, aki ezt meg akarja torpedozni, mondj egy szép, kövér és érthető nemet. Ikrek, amikor sérelem ér bennünket, zsigeri reakció, hogy mindezt meg szeretnénk torolni. Ma veled is megtörténik.

hogy valaki megbánt, vagy megpróbál kellemetlen helyzetbe hozni, de ne engedj az ösztöneidnek. Hidd el, többre mész azzal, ha nem reagálsz az ügyre semmit, csak mosolyogj, és rázd le magadról a dolgot. Rák, ma ne lepődj meg, ha nem minden alakul pontosan úgy, ahogyan azt előre eltervezted. Egy váratlan esemény, vagy egy személy felbukkanása ugyanis megzavarhatja a jól eltervezett programodat. Légy rugalmas, mert valószínűleg mindennek pontosan úgy kell történnie, ahogy ma megesik. Ma sorsod irányít téged. Megérted hamar. Oroszlán, ne hagyd ma, hogy mások problémái kivetüljenek rád. Törődj ma elsősorban önmagaddal, a regenerálódással, és ha úgy tetszik, vegyél ki szabadságot mindenki mással kapcsolatban. Aki pedig megpróbál áttörni a tűzfaladon, azt tilts ki egy időre. Neked is kell egy kis én idő. Szűz, ma egy váratlan esemény vagy találkozás felboríthatja a szépen elrendezett és tervezett napi rendedet, és lehet, hogy azt gondolod, pont a te bosszantásodra alakultak így az események. Ez biztosan nincs így. Fogadd el, hogy az élet néha szolgál olyan meglepetésekkel is, melyek nagyon nincsenek ínyünkre. Az a legjobb, ha hamar túllépsz ezen is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot. Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
5: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy új perspektívára lehet szükséged, ha meg akarsz oldani egy váratlan helyzetet, vagy egy hirtelen bekövetkező eseményre szeretnél reagálni. Talán mindez nem fog mindenkinek egyformán tetszeni a környezetedben, de idővel talán ők is belátják, hogy helyesen cselekedtél. A szíved és az eszed is legyen ma a helyén. Skorpió, talán túl sokat foglalkoztál az utóbbi időben a körülötted meglévő problémákkal, és túl kevés figyelmet fordítottál arra, ami szép és jó a világban. Igyekezz ma egy új szűrőn keresztül szemlélni a környezetedet. Nézz úgy a pohárra, hogy azt lásd meg, félig tele van. Keresd a jót és boldogabb leszel tőle. Nyilas, lehet, hogy ma úgy érzed magadat majd, mintha izzó parázson kellene futnod, és minden azon múlik majd, hogy időben átérsz-e a forró területen. A kérdés már csak az, hogy miért is kellene ezt az utat járnod, amikor mellette van egy csendes kis ösvény is, sokkal kellemesebb körülményekkel. Válaszd inkább azt most. Bak, ma homokszem kerülhet a gépezetbe, amelyet magad körül működtetsz, ami jelenthet egy váratlan meghibásodást, de akár azt is, hogy valaki hirtelen bejelentkezik, vagy akár betoppan hozzád, és neked át kell szervezned miatt az egész napodat is. Ne esj pánikba. Ez is csak egy megoldandó feladat. Vízöntő. Ma egy hirtelen ötlettől vezérelve olyan dolgot tehetsz, amely rád nem túlságosan jellemző, és az is elképzelhető, hogy a meggondolatlanságodnak ára lesz. Emiatt azonban nem érdemes túlságosan aggódnod. Bárkivel előfordulhat az ilyesmi, éppen ettől vagyunk emberek. Majd helyrehozod később, ha netán hibáztál. És végül halak. Igyekezz ma kerülni azokat az embereket, akiknek közös jellemzője, hogy ahogyan csak lehet, energiát szívnak el előled vagy belőled. Ők azok, akiknek a jelenlétében mindig hamar elfáradsz, és még az agyad is tompa lesz. Meglátod, hogy pár nap szünet kell csak, és feltöltődnek a raktárait, csak aztán el ne herdált rájuk megint. Mára ezt üzenték a csillagok.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban a hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, mások csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten meg élénkület a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: El információkkal utána visszajövök itt a Jó reggelt Ceglédben a Ceglédiek kedves dalaival. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az év elején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani.
1: Az időjárásról.
2: Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este a tékisebb nagyobb megszakításokkal, azért is fogalmazok így, mert 9 óra után jön majd egy beszélgetés, 10 óra után pedig jelentkezik sportos műsorunk Szabó Kristóf műsorvezetésével, úgyhogy én arra az 1 óra hosszára majd elköszönök. Most reklámok után pedig azonnal folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programajánlóval, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak.
8: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió.

0: velünk, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykőrösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál.

0: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatók, hogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 132. része immáron. Most is Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek egy fontos rendezvényről majd. Szervusz, köszöntelek.
4: Szervusz, köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
3: No hát, ezt a rendezvényt természetesen a Településfejlesztési Szövetség hozta tető alá, itt Cegléden?
4: Itt Cegléden, nekünk Cegléd kiemelten fontos. Ez egy rendezvénysorozat. Áprilisban már talán beszéltünk erről, akkor Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jött, aki ugye ceglédi származás és a családja itteni. Most pedig egy másik témával mentünk tovább. De mielőtt elmondanám, hogy milyen téma volt, ugye az a célunk, hogy olyan előadókat, olyan gondolatokat, szemléletmódot hozzunk ide a ceglédi nagyobb vállalkozásoknak és a környékbeli vállalkozásoknak, amit leginkább csak Budapesten rendezvényeken, vagy éppen megyei jogú városokban hallhatnak. A Településfejlesztési Szövetség viszont megszervezi, hogy itt helyben egy vacsorával egybe kötve, amellett, hogy érdekes előadásokat hallgathatnak, eszmét is tudnak cserélni egymással, meg üzleti kapcsolatok is születhetnek.
3: Igen, igen, ez június 16-án kedden történt. No, hát kérem szépen, akkor friss élményekről tudsz beszámolni. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ezt az egészet összehozzátok?
4: Ahogy mondtam, mi szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani a helyi vállalkozásoknak, információkkal, kapcsolatokkal, mert hogy azért az üzleti életben ez nagyon fontos. Sokszor ezen múlik a siker, sok 10 vagy akár 100 millió forint is, és mi azt látjuk, hogy kimondottan a nagyobb vállalkozásoknak Cegléden nincsen más platformja, nincsen más találkozási pontja, mint ezek, amiket mi csinálunk. Úgyhogy a mostani témánkban, amit megtartottunk kedden, ezt a kis összejövetelt, ezt a vállalati felvásárlások, összeolvadások köré szerveztük, és meghívtuk Magyarország egyik legjobb befektetési bankárát, Szendrői Gábort, aki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is.
3: Az igen.
4: Mi Gáborral egy rövid ideig együtt dolgoztunk az MGyosznál, ennél a szervezetnél, és onnan ismerem, nagyon jókat mond, és egyébként, aki követi a gazdasági médiát, országos médiumokban is hallhatja őt, podcastekben, vagy éppen egyéb műsorokban. Na de mik is ezek a vállalati felvásárlások? Gábor és a csapata azzal foglalkozik, hogy magyar vállalkozásokkal dolgozva elsősorban, magyar nagyobb vállalkozásokkal elsősorban, segítenek nekik abban, hogy milyen céget érdemes megvenni a terjeszkedéshez, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy éppen, hogyha olyan helyzetben van egy tulajdonos, hogy itt az ideje, hogy kiszálljon a vállalkozásából, el akarja adni, nyugdíjba akar menni, vagy másba akar belevágni, vagy éppen be akar vonni egy tulajdonostársat, akkor segítenek neki, hogy ki lehet a jó vásárló. És ők hol az eladói, hol a vevői oldalon vannak attól függ, hogy hol kibízta meg őket, és neki adnak tanácsokat, értékelik a céget hatékonysági szempontból, bevételtermelés szempontjából. Nagyon hasznos munka az, amit ők végeznek. Már csak azért is, mert Magyarországon eléggé elaprózott a vállalati struktúra.
3: Igen.
4: Sok kisebb cég van, sokan versenyeznek egymással bizonyos piacokon, és így egyikük sem tud igazán olyan profitot termelni, amitől aztán nagyobbra nőhetne. Úgyhogy a kapitalista berendezkedésben ilyenkor természetszerűen az út, az úgynevezett konszolidáció, amikor cégek összeolvadnak, illetve az egyik felvásárolja a másikat, és így nyer piacot, így tud hatékonyabban működni.
3: Hó, hát igen, ezt jól át kell gondolni azért nyilván, mert azért a gazdasági életben jönnek a meglepetések is időnként, de hogyha jól átgondolt egy-egy ilyen vállalati felvásárlás, akkor komoly haszon jöhet belőle, ugye?
4: Így van, és itt egybe is cseng a pályázati támogatás céljával, mi ezt ugyanis támogatásból valósítjuk meg. A gazdaságért felelős minisztérium, most éppen új neve van, de az üzleti környezetfejlesztési programjában kaptunk támogatást, hogy ilyen jellegű tudásátadó rendezvényeket szervezzünk. Ezeket úgy szoktuk megszervezni, hogy egy ceglédi étteremben, amit úgy kinézünk, hogy azért a helyi gazdaságot már fogyasztással is tudjuk segíteni.
3: Például, igen.
4: És akkor ott összejönnek. A mostani alkalomnak egy további különlegessége volt, hogy ezt ugye a Szendrői Gáborék cégével közösen szerveztük, így nagyobb vállalati kört tudtunk elérni. Úgyhogy most már nem csak ceglédi vállalkozások voltak, hanem voltak a Jászságból, Budapestről, Lajos Mizséről, ide eljöttek Ceglédre, és ez megint egy olyan dolog, hogy büszkék lehetünk rá, hogy eljönnek ilyen távolságról, megnézik a belvárost, itt összeismerkednek adott esetben ceglédi vállalkozókkal, ebből is épülnek a kapcsolatok. Sőt, volt egy olyan, hogy itt találkozott két olyan cég tulajdonos, akiknél a környékbeli cég dolgozik ennek a másik cégnek, ami nem ceglédi. Évek óta beszállítanak nekik, de eddig még csak számlákon találkoztak egymással, most pedig a tulajdonosok végre személyesen is megismerkedhettek. Úgyhogy ilyen jellegű dolgok. De voltak itt egészen nagy cégek is, tehát olyanok, akik mondjuk nagyobbak, mint a legtöbb ceglédi cég, tehát 10 milliárd feletti árbevétellel, például Lajos Mizséről jött ennek a cégnek a vezérigazgatója. Úgyhogy nagyon érdekes társalgások voltak, ki mit lát a gazdaságban például.
3: Hú, vannak most nagyobb jellegű változások a levegőben egyébként?
4: Egyelőre kivárás van, az látszik, többen panaszkodtak, hogy a forgalom az gyenge, tehát akár adott esetben az export megrendelés, akár a hazai fogyasztás.
3: Igen.
4: Nagyon érdekes, hogy például ásványvíz fogyasztás mennyire beesett az utóbbi időben.
3: Ez érdekes.
4: Igen.
3: Nálad nem.
4: Ezek a megrendelések nálad nem, de mondjuk akik nagy mértékben csinálják ezt, azok ezt látják. De annak nagyon örültem, hogy még Abonyból is jött egy olyan cég, aminek most nem mondjuk a nevét, de elég sok helyen megtalálható az élelmiszerboltok polcain, és talán te is szereted ropogtatni. Én már nagyon régóta szerettem volna velük találkozni, mert szeretem a terméket, és akkor most végül összejött. És ezek azért jók, mert utána akkor megbeszéljük, hogy lehet, hogy a következő alkalomra is jönnek, és ez mind azt szolgálja, hogy azt a kapcsolatrendszert, ami nekünk itt van Cegléden és környékén, össze tudjuk tenni és segíteni egymásnak.
3: Igen, ez érdekes, mert ugye most mondtad, hogy nem csak Ceglédről van szó, hanem itt a környékről is természetesen, de ez akár még távolabb is nyúlhat ez az egész történet, akár határokon túlra is?
4: Igen, mert ha azt nézzük, hogy mondjuk akár a környékbeli cégek, amiknek már vannak exportpiacai, nekik vannak külföldi kapcsolataik. De említhetek, akár most, ha elrugaszkodunk a cég tulajdonosoktól, tudok például olyan ceglédi származású igazgatót egy nem ceglédi cégnél, akik nagyon sok helyre szállítanak Európában, ő maga tárgyal, akár Berlinben, akár Bécsben. Ezeket az embereket érdemes ismerni.
3: Hogyne?
4: Mert adott esetben bármikor jól jöhet, akár mondjuk egy városi fejlesztés során, egy városi program során, amikor partnerre lenne szükség, egy külföldi partner, hogy kit ismer ott külföldön, vagy adott esetben, ha egy önkormányzat mondjuk beruházót szeretne letelepíteni. Egyfelől megvannak a hagyományos beruházói marketing csatornák, különféle konferenciák, kiajállók, közvetítő cégek.
3: Ezek megvannak, igen.
4: De sokszor ezek a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, sokat nyomnak a latban. Tehát amikor mondjuk ipari park területet, ipari ingatlant próbál értékesíteni, hasznosítani egy önkormányzat, sokszor oda tud fordulni, azokkal a vállalkozókkal, akikkel jó viszonyban van, hogy a ti partnereitek, beszállítói körötök, vagy éppen vevői körötök nem keresse telephelyet. Vagy akár közvetlenül megkeresni azokat, akikkel már korábban megismerkedtek ezek a városi kapcsolatok
5: révén.
4: Tehát sok mindent lehet, nyilván nem mindegyikből lesz beruházás, de hát ugye menni kell. Természetesen, ahol mondjuk egy önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy a vállalkozásokkal rendszeresen kapcsolatot építsen azon túl, hogy behajtja rajtuk az adót.
5: Igen. Ennek a konferenciának, találkozónak most Cegléd volt a helyszíne, de úgy pedzegetted, hogy lehet, hogy máshol is lehet. Akkor így bejárjátok ezt a környéket? Ez a terv, vagy mi?
4: Ebben a programban nem, az üzleti környezetfejlesztési programban most úgy látom, hogy Cegléden tartjuk ezt a rendezvényt, igen, és inkább itt látjuk vendégül más városok vállalkozóit is.
5: Neki.
4: Így van. A következő ilyen jellegű rendezvényünk az majd ősszel lesz. A kormányzat még nem állt fel úgy, hogy meg is lehessen hívni valakit, ezért várnánk vele őszig, akkor viszont már hátha lesznek olyan témák, amik mondjuk vállalkozásoknak szóló pályázatok, finanszírozás, és azt szeretnénk, hogyha egy állami vezető itt beszélne a helyi vállalkozásoknak ezekről a lehetőségekről, hogyha természetesen lesznek, ha nem lesznek, akkor valaki mást fogunk hívni, de egyelőre ez a terv.
5: Igen, és hát gondolom, hogy ott van a fejedben az a terület is, amiről már sokszor beszéltünk, ugye az a vasúton túli terület, ami még azért kicsit kihasználatlan, ugye?
4: Igen, Ceglédnek ez a külső Jászberényi úttól keletre eső területe, ahol még van hely, mert ugye elkészült ez az ipari park 2-3, az most valahogy talán átadás előtt áll, ha jól tudom, de hogy az összességében nem olyan nagy terület.
5: Ebben is gondolkodtok akkor?
4: Hát mármint abban a
5: területben.
4: Abban már kevésbé, mert hogy szerintem az értékesítésre kerül.
5: Azon már nem lesz baj.
4: Az nem nagy terület, tehát azon már nincs szerintem sok fantázia. Ott majd be kell telepíteni.
5: Ezzel szemben
4: ugye már egy önkormányzatnak azt kellene néznie, hogy oké, mi a következő 10 évnek a terjeszkedési lehetősége, ahol betelepülhetnek nagy beruházók. És ugye Cegléden ilyen terület, ahol a közművek is viszonylag közel vannak, megvan a szerves kapcsolat a várossal, az az M4-től délre, tehát a város felüli oldalon van. Van a városnak terület az északi oldalon is, de az még nagyobb költséggel lehetne átalakítani, és nem is olyan jó adottságú, hiszen oda még ki kell menni. Egyszerűbb ilyen szempontból, persze azzal is sok munka van, hogyha a Szűcstelettől északra az M4 közötti részen gondolkozik az önkormányzat.
5: Például.
4: Mert ezen kívül máshol már nem nagyon van terület. Magántulajdonban van még egy-kettő olyan, ami szóba jöhet, de ez olyan, most nem mondom a cég nevét, de egy fém megmunkálással foglalkozó nagy ceglédi cég, aminek közel sincs kihasználva a teljes területe, az északi ipari kereskedelmi övezetben, de hát az egy magánberuházásban tud működni. Úgyhogy leginkább ez van, ez a terület ott a Bürgeházdül és a külső Jászberényi út között, ahol adott esetben nagyobb cég jöhetne. De visszatérve egyébként a rendezvény témájára, szerintem hasznos volt, amit itt a ceglédi vállalkozások is hallottak, szemléletben, hatékonyságban, vagy éppen abban, hogy mi az út egy vállalkozó előtt, tehát mikor éri meg vállalkozónak lenni Magyarországon.
5: Egyáltalán. Igen,
4: és ez akkor éri meg, például az előadó szerint, hogyha egy ilyen 50-80 millió forint profitot évente meg tud termelni magának, mert hogy a gazdasági értékteremtés, a cégépítés az inkább azon túl kezdődik, mert ez az 50-80 millió forint nagyjából az, amit egy jó képességű nyelveket beszélő vállalkozó, hogyha kimegy külföldre, Európában valamilyen vezetői pozícióba, akkor meg tud keresni egy évben.
5: Igen. Csak nagyon röviden itt a legvégén, ez munkahelyeket is tud teremteni? Ez az elgondolás, ez a program, mondhatni?
4: Amit mi csinálunk?
5: Igen.
4: Ez közvetetten. Tehát, hogyha a vállalkozások olyan jó információkat szűrnek le, aminek nyomán aztán mondjuk beruháznak és tudnak bővíteni adott esetben, akkor teremt munkahelyeket. De ez alapvetően ez nem egy munkahelyteremtő beruházási program, itt mi tudást adunk át a vállalkozóknak, és ők pedig valahogyan élnek vele.
5: Na, de hogy hogyan, majd arra ráfigyelünk, jó? És természetesen akár itt éppen a műsorban is, majd nem tudom, hanyadik részben, majd erről is fogunk beszélni. Ez volt a 132. részünk most, és egy nagyon fontos tanácskozásról esett itt szó, és ennek nyilván lesz majd lecsengése még bőségesen, úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő időszakban is. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat és a fáradozását Cegléd érdekében.
4: Én is köszönöm, a hallgatóknak pedig a következő napokban jó strandolást kívánok.
5: Hát lesz rá lehetőség. Köszönjük, Dávid.

0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. A vagyonvisszaszerzési hivatal és a köztársasági elnök elmozdítása is téma lesz a parlamentben. Kora délutáni késések várhatóak a győri vasúti fővonalon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításáról is bejelentést tesz. Nyíltabb szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter, erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedűs Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastrukturális hiányosságokat, a nehézségeket és a küzdelmes munkájukat. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára, Majzik Nándor hangsúlyozta. Ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, hogy a bérek területenként változnak, még az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella közölte, hogy országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta azt is, hogy a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami 18,5 millió köbméter többletvíz tározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel. Biatorbágy és Herceghalom között egy vágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezeték szakadás miatt a győri vonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani. A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealsón és Bicskén is. A belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek.
1: Az időjárásról.
2: Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, de jó nekik, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak, még azt is remélem, hogy nekik is jó valamennyire. Reklámok után folytatjuk kiváló slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig programokat ajánlok. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, 2-től péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perctől a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió.

hallgatók, többször is említettem, hogy jelentkezik ma is sportos műsorunk, ez a következő egy óra hosszában történik majd megint, erre a 60 percre elköszönök, de 11 óra után visszatérek, na akkor találkozhatunk újra, addig is, bisz, hall!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Hőségben lehet zivatarok és felhőszakadás is lesz. A vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal is téma lesz a parlamentben. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Ma rendkívüli kormányülést tartanak, majd frakcióülés lesz. A plenáris ülés az országgyűlésben 13 órakor kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Hajnalban kigyulladt egy hűtőház Kilimánban, a tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt, nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a bérlésre azért van szükség, mert az előző kormány alatt csődbe ment a Dunakeszi járműjavító, így sok szerelvény nem tud szolgálatba állni. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett kerékpárról, teniszről és a NASCAR Cup Series-ről fognak hallani. Tartsanak velünk!
1: FM92!

Új jobb szélsőt igazolt a Cegléd. A 2026-27-es szezonban Brand Balázs a Ceglédi KKSL csapatát erősíti. Balázs ceglédi nevelésű játékosként tér haza, így külön öröm számunkra, hogy ismét sárga kék mezben láthatjuk a pályán. A jobb szélső 2015-ben igazolt Balatonfüredre, ahol értékes élvonalbeli tapasztalatokat szerzett, a legutóbbi szezonjában pedig a Sziget-Szent Miklós együttesében szerepelt az NB1-ben. Az új idényben fontos szerep vár rá, hiszen a jobb szélen Rozner Kevin helyét veszi át, és minden bizonnyal sok szép pillanatot szerez majd a ceglédi szurkolóknak.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Az Újpest FC egy jó hangulatú, közeltelt házas mérkőzésen 4-0 arányban nyert felkészülési meccsen. A ceglédi csapat nagyszerűen helyt állt, köszönjük a kilátogató szurkolóknak az igazi futballélményt.
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: Jövő hét szombaton déltől kezdődően megrendezésre kerül a ceglédi kosárlabda csarnokban a Phoenix Box Club Halker Király tími megrendezésében a Pákozdi László emlékverseny. Az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek tehetséges ökölvívók, U10-es korosztálytól kezdve egészen felnőtt elit korosztályig. Záróakkorként pedig a tervek szerint három profi mérkőzés is terítéken van, kettő ökölvívó és rendhagyó módon egy K1 szabályrendszerben lebonyolított mérkőzés is, ahol a ceglédi közönség kedvenc Makula Szilveszter méretteti meg magát. Tóth Bálint, aki szintén ceglédi, debütálni fog a profik közt, valamint a miskolciak büszkesége Mester Soma is szorítóba lép. A belépés ingyenes, azonban bárkinek, akinek tetszik a gála, támogatói jegyet tud majd váltani.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Tadej Pogacsár az első szakaszon kis túlzással megnyerte a svájci körversenyt, ami az egyik legrangosabb egyhetes a Tour de France előtt. Több mint 4 perces előnnyel ért be az első szakaszon mindenki előtt a szlovén, majd a negyedik szakaszon szintén győzni tudott az időfutamon. Ezzel egy időben a Baloise Touron a sprinterek csatáznak, Tim Merlier, Jasper Philipsen és Bini Girma is a mezőnyben van. Ott egyéb iránt Alex Aramburu vezet, a harmadik szakaszt nyerni tudta. Kifejezetten jó éve van a Cofidis-es versenyzőnek, idén már nyert szakaszt a Baszk körön is, szülőföldjén. Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

nem csak a kerékpárosok készülnek a szezon egyik legfontosabb eseményére, hanem a teniszezők is. Javában zajlik már a füves szezon, Halléban, valamint Londonban is a legfontosabb felkészülési tornák döntő párosításai is kialakultak. Londonban Francisco Cerundolo, Tommy Paullal, Halléban pedig Francis Tiafoe, Taylor Fritzsel csap össze. Mindig is tudtuk, hogy az amerikai kontingens a túron a nagyon erős füvön. Nagyon jól mutatja, hogy 4 döntősből 3 is tengeren túli. Sőt, ha szigorúan nézzük, mind a 4, hiszen Cerundolo argentin.

0: Vadonatúj pályát avat a NASCAR Cup Series, a San Diego-i katonai bázis szolgáltatja a helyszínt. Az utcai, épített pályás versenyek mindig különlegesek a Cupban. Chicago helyett került be a versenynaptárba a koronádói támaszpont. A versenyzők nem ismerik a pályát, nehéz megtippelni így, hogy ki számít a legnagyobb esélyesnek. Egy biztos, hogyha épített pályás versenyzés, akkor Shane Van Gisbergen neve mindig az esélyesek közt lesz, és az a tény, hogy még egy versenyző sem járt ezen a pályán, talán még jobban az új-zélandi esélyeit növeli. Nem mondhatjuk sikeresnek Connor Zilich újonc évét, ám egy futamgyőzelemmel könnyen átírhatná mindezt, a fogadóirodák ők tartják a második legnagyobb favoritnak. Nehéz lenne elképzelni, hogy Denny Hamlin megszerezhetné sorozatban negyedik győzelmét, a veterán köztudottan gyengélkedik a nem ovál pályákon. Legnagyobb riválisa és egyben alkalmazottja, Tyler Reddick győzelme már korán sem lenne meglepetés. Nyert a Kotán idén, és Hamlin mellett messze az egyik legjobb formában lévő pilóta idén.
1: FM 92.5 Tech Lead Radio.

0: Rádió sport híreit hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: fuvarban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Paradicsomleves betűtésztával, A menü zöldborsós tokány tésztával, B menü barackos sajtos tepsis csirke melburgonya pürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
3: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: A hőség mellett zivatarok és felhőszakadás is lesz. Októberig biztosan fenntartják a jelzáló hitelek kamatstopját. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drón semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését is kétszer felfüggesztették. Robbanás történt Katarban egy csepp folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítása közben történt. Azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter, Kálmán András közölte. Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kálmán András a jelzálók hitelek kamat stopjáról azt írta, hogy a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a tényleges rászorulók kapjanak valós segítséget. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a diákész főtitkára, Majzik Nándor hangsúlyozta. Ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Az Alföldön alacsonyabbak, a Balaton környékén magasabbak a fizetések. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balaton-Lellefelső és Balaton-Boglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.
2: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, csak néhol főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadási jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András újra itt. Remélem velem tartanak. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval nem sokára napi horoszkóppal folytatjuk. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sokak örömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5.

0: napi horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Vigyázz, hogy mit lépsz ma, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma, miközben az elméd magasan szárnyal, gondolataid, ötleteid egyre csak száporoznak, úgy érzed, hogy gúzsba köt a rög valóság, vagy egy kapcsolatod, melyben képtelen vagy megújulni. Lehet, hogy szükséged lenne egy kis térre, hogy meg tud fogalmazni önmagad számára, hogy mit is akarsz. Tedd meg, szakadj el a mindennapoktól legalább egy kicsit. Bika, a mai napnak így vagy úgy, de tartós hatása lesz a jövődre, így légy óvatos, amikor egy váratlan helyzet, vagy egy váratlanul betoppanó személy át akarja írni a programodat. Tarts kontroll alatt a dolgokat, és annak, aki ezt meg akarja torpedozni, mondj egy szép, kövér és érthető nemet. Ikrek, amikor sérelem ér bennünket, zsigeri reakció, hogy mindezt meg szeretnénk torolni. Ma veled is megtörténhet, hogy valaki megbánt, vagy megpróbál kellemetlen helyzetbe hozni, de ne engedj az ösztöneidnek. Hidd el, többre mész azzal, ha nem reagálsz az ügyre semmit, csak mosolyog, és rázd le magadról a dolgot. Rák, ma ne lepődj meg, ha nem minden alakul pontosan úgy, ahogyan azt előre eltervezted. Egy váratlan esemény, vagy egy személy felbukkanása ugyanis megzavarhatja a jól eltervezett programodat. Légy rugalmas, mert valószínűleg mindennek pontosan úgy kell történnie, ahogy ma megesik. Ma sorsod irányít téged. Megérted hamar. Oroszlán, ne hagyd ma, hogy mások problémái kivetüljenek rád. Törődj ma elsősorban önmagaddal, a regenerálódással, és ha úgy tetszik, vegyél ki szabadságot mindenki mással kapcsolatban. Aki pedig megpróbál áttörni a tűzfaladon, azt tilts ki egy időre. Neked is kell egy kis én idő. Szűz, ma egy váratlan esemény vagy találkozás felboríthatja a szépen elrendezett és tervezett napi rendedet, és lehet, hogy azt gondolod, pont a te bosszantásodra alakultak így az események. Ez biztosan nincs így. Fogadd el, hogy az élet néha szolgál olyan meglepetésekkel is, melyek nagyon nincsenek ínyünkre. Az a legjobb, ha hamar túllépsz ezen is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió.

0: üzeneteivel itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy új perspektívára lehet szükséged, ha meg akarsz oldani egy váratlan helyzetet, vagy egy hirtelen bekövetkező eseményre szeretnél reagálni. Talán mindez nem fog mindenkinek egyformán tetszeni a környezetedben, de idővel talán ők is belátják, hogy helyesen cselekedtél. A szíved és az eszed is legyen ma a helyén. Skorpió, talán túl sokat foglalkoztál az utóbbi időben a körülötted meglévő problémákkal, és túl kevés figyelmet fordítottál arra, ami szép és jó a világban. Igyekezz ma egy új szűrőn keresztül szemlélni a környezetedet. Nézz úgy a pohárra, hogy azt lásd meg, félig tele van. Keresd a jót és boldogabb leszel tőle. Nyilas, lehet, hogy ma úgy érzed magadat majd, mintha izzó parázson kellene futnod, és minden azon múlik majd, hogy időben átérsz-e a forró területen. A kérdés már csak az, hogy miért is kellene ezt az utat járnod, amikor mellette van egy csendes kis ösvény is, sokkal kellemesebb körülményekkel. Válaszd inkább azt most. Bak, ma homokszem kerülhet a gépezetbe, amelyet magad körül működtetsz, ami jelenthet egy váratlan meghibásodást, de akár azt is, hogy valaki hirtelen bejelentkezik, vagy akár betoppan hozzád, és neked át kell szervezned miatt az egész napodat is. Ne ess pánikba. Ez is csak egy megoldandó feladat. Vízöntő. Ma egy hirtelen ötlettől vezérelve olyan dolgot tehetsz, amely rád nem túlságosan jellemző, és az is elképzelhető, hogy a meggondolatlanságodnak ára lesz. Emiatt azonban nem érdemes túlságosan aggódnod. Bárkivel előfordulhat az ilyesmi, éppen ettől vagyunk emberek. Majd helyrehozod később, ha netán hibáztál. És végül halak. Igyekezz ma kerülni azokat az embereket, akiknek közös jellemzője, hogy ahogyan csak lehet, energiát szívnak el előled vagy belőled. Ők azok, akiknek a jelenlétében mindig hamar elfáradsz, és még az agyad is tompa lesz. Meglátod, hogy pár nap szünet kell csak, és feltöltődnek a raktárait, csak aztán el ne herdált rájuk megint. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedvenceivel. Előtt elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshogy csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: FM 92.5 Szegléd.

0: persze jó étvágyat adsz ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon. Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek. Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén? Egy kattintás és megnyílik a város. Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni. Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez. Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról. Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot. Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Délután többfelé lehet záporzivatar, lemondott a brit miniszterelnök. Lassacskán helyreáll a menetrend a győri vasútvonalon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz, Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvénymódosításról is bejelentést tesz. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balatonlelle felső és Balatonboglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorbágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon fokozatosan kora délutánra állhat helyre a menetrend.
2: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtó.

0: M1-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Meg jó étvágyat az evéthez. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok. Azaz június 22-ével hétfővel.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sokak örömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd. 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Hol van a legtöbb cegléd? Közös ismerős. Nálunk!
1: FM 92.5

0: hallgatók, június 22-e van, a mai napon a Paulinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tamás, Ákos és Albi nevű ismerőseiket is. A Paulina, latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos énekesekkel, zenészekkel, évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Tehét Rádió!

0: Hallgatok, a folytatásban azonnal foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. De jól látom, akkor egészen pontosan 3 születésnaposra, közülük sajnos egy már nincs köztünk, 2 még ünnepelhetnek. 78 éves lenne a mai napon Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas énekesnő, előadó művész. Cserhátit, mint a második popgeneráció egyéniségét tartják számon. Egyes kritikusok szerint Kovács Kati mellett a magyar könnyűzene történetének legjobb női énekhangja. A 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője volt. Később a 80-as évek háttérbe szorult, majd mintegy másfél évtizedes kiadás után 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáénak. 10 évig tanult klasszikus balettet, majd 65-ben kezdett el énekelni. 67-ben, 68-ban a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. Az 1972-es Tánzdalfesztivál tette országosan ismerté, melyen Nem volt ő festő és Repülj kismadár című dalokkal indult. A legnagyobb sláger az Édes kisfiam című dal, amely először Johnny Mathis, majd a Boney M által vált széles körben ismerté, melynek a magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradány Iván, de az énekesnő lemondott róla Zsuzsa javára, mivel neki akkor nagyobb szüksége volt rám. 1978-ban megnyerte a Tessék választani versenyt az Én leszek című dallal, még abban az évben önálló zenekart alapított Európa néven. 79-ben első helyezést ért el az egyik fesztiválon a Különös Szilveszter című dallal, számos kislemez mellett 2 önálló nagylemez jelent meg 78-ban és 81-ben. Aztán jöttek a nehéz idők, sikeres visszatérés, és halála jött újra egy szomorú időszak. Cserháti Zsuzsa következik itt a 92-5-ön, aki ma ünnepelni, tehát 78. születésnapját.
1: FM 92-5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszemegyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.
10: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenésszel. 73 éves a mai napon Cyndi Lauper kétszeres Grammy-díjas, emellett Emmy és Tony-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró, zeneszerző, színésznő, meleg jogi aktivista, azon kevés előadó művészek egyike, akinek szép magyarosan szólva gettje van, azaz Grammy, Emmy és Tony Díj. She is so unusual című 1983-as lemeze hatalmas kritikai és közönség siker lett, a lemez dalai pedig örökzöldé váltak. Az album szerepel a minden idők 500 legjobb lemeze listán, legsikeresebb dalai a Girl Just Want to Have Fun, ezt mindjárt meghallgatjuk, a Time After Time, és még sorolhatnám. 21. században is nagy figyelem övezte a karrierét, számos lemeze mellett első lemezét is többször többféle verzióban kiadták, legutóbb egyébként 2014-ben. Az amerikai zene élet meghatározó alakja, aki az éneklés mellett az élet számos területén alkotott maradandót, legnagyobb sikereit a 80-as években érte el. A könnyű zene történetében ő volt az első olyan előadó, akinek egy nagy lemezéből kis lemez formájában 4 dal is felkerült az amerikai slágerlisták első 5 helyére. Cyndi Lauper énekel a folytatásban, tehát itt a 92-től.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, még egy zenész meg kell említenünk itt a Zene Raptár rovatunk végén. 75 éve született Jimmy Somerville, skót popénekes és dalszerző. A 80-as években a Bronski Beat és a The Communards együttesben énekelt, majd szóló karrierbe kezdett. Különösen Falsettoinek hangjáról ismert. 1983 a két társával együtt megalapította a Bronski Beat szinti pop együttest, amely számos slágert készített, legnagyobb sikert elért daluk. A Small Town Boy volt, mindjárt meg is hallgatjuk, amely harmadik helyet ért el a brit slágerlistán. Somerville 85-ben kilépett a Bronski Beat zenekarból és létrehozta a The Communards együttest a klasszikus zenei képzettségű zongoristával, Richard Kosszal. Számos lágért készítettek. A The Communards 88-ban feloszlott, és a következő évben Jimmy Somerville szóló karrierbe kezdett. A már korábban emlegetett felvétel szól a Small Town Boy itt a Cegléd Rádióban, Jimmy barátunk tiszteletére.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Ceglédje kedvenceivel. Előtt elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az igen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshogy csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten meg élénkület a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. A hírek után azonnal játszom a Disco Lines No Broke Boys című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Délután többfelé lehet záporzivatar. Lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastricht-i kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az elsőfokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idején a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a +-2 utolsó szűk 60 perce. Remélem velem tartanak. Jönnek a dalok, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Tartsanak velem.
0: FM 92.5. Szeglét.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630-552-0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

hamarosan folytatjuk a dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshogy csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten meg élénkület a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható. FM 92 Ceglédre.

0: Vége a mainak mindenképpen. Indul a hétfő délután nálunk ezzel a felvétellel. David Guetta felvételét játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon. Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek. Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén? Egy kattintás és megnyílik a város. Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni. Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez. Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról. Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot. Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Főként északon lehet záporzivatar. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, százan pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorvágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon is fokozatosan helyreáll a menetrend. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gáboré és vendégé, hogy mi lesz a téma, mármint a beszélgetés témája nem sokára kiderül, tartsanak velünk! FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. A téma fontos, a riporter Szatmár Gábor.
1: Hetlétrádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 44. része. Most is a dr. Szabó Ivettet köszönhetem itt a stúdióban, teszem is ezt. Szervusz Ivett, köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Beszélgettünk, hogy milyen téma kerüljön elő, a dohányzásról beszélgettünk az elmúlt két részben. Tulajdonképpen még ezt a témát se zártuk le teljesen, de hát én azt mondom, hogy dohányozni lehet novemberben is, meg decemberben is. Ami viszont most jön, és az időjárási előrejelzés és ezt mutatják, bizony úgy néz ki, hogy a nyár be fog köszönni a következő napokban. Ezt a műsort egyébként most szerdán rögzítjük, és hát ugye úgy néz ki, a következő jó néhány nap azért kemény kánikulával fog eltelni, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti értékekkel, és hát nem a legkellemesebb időjárással. Azért erre nagyon oda kell figyelni egészen biztos. A kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezet kapcsolatban, ugye?
3: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
2: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
3: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre, akár az extrém környezeti hatásokra.
2: Hogyne, hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ez tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni, például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz gyakorlatilag, ugye?
3: Így van, és hát akkor működik jól a homeosztázis, ugye az egyensúly, hogyha a megfelelő folyadékterek, vízterek azok rendben vannak, és hát nyilván itt egy fokozott pároloktatásról van szó,
2: igen,
3: és emiatt vélhetően azzal kell számolnunk, hogy több folyadékot kell pótoljunk.
2: Igen. Hú, és hogyan veszi észre az ember, hogy kevés benne a folyadék, mondjuk, hiszen ez nem tudom, javíts ki, ha butaságot mondok, de ugye a gyerekeknél kell erre nagyon odafigyelni, meg az időseknél, hogy sokszor úgy nincs meg az a szomjúság érzet bennük, vagy elfeledkeznek róla, és hát vészesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz
3: hát,
2: ez?
3: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy persze, így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot, és hát az időseknél is így van, hogy nem veszi észre, már a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer korral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
2: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet. De van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
3: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki, például valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani a kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik. Például. Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűző erejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadék hiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván, aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre, ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
2: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadékmennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
3: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás persze. függő. Uh-huh. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk igen. egy nagyon igen. erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az, vagy
2: hát egy ács
3: vagy
2: sport... nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk, ugye?
3: Ott már több minden igen. előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezet. Tehát vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy cívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
2: Másfél liter.
3: Igen, másfél liter. Uh-huh. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödém, és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
2: Például.
3: De azért egy teljesen egészséges fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz uh-huh. legyen, az normál állapotban is uh-huh. az egészséghez hozzá tud járulni.
2: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
3: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. A más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
2: Igen.
3: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvízet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
2: Uh-huh. No. És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
3: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy uh-huh. korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség nem olyan gyorsan persze. tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Uh-huh. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
2: Igen.
3: És ez alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, igen. de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, uh-huh. és ott várjak egy picit, igen. hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, uh-huh. és ez akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár igen. a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
2: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
3: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az károsodjon,
2: hát úgyhogy igen.
3: például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát őszi-tavaszi időszakban is megfelelő napfényvédelemről gondoskodni kell, és itt ilyenkor ugye fontos, hogy olyan típusú napvédő krémeket használunk, és hogy ezt rendszeresen használjuk, mert alapvetően azért nem tartanak ki egész napra.
2: Igen. És ha tényleg sokat tartózkodunk odakint, akkor ez a hőguta jelenség is megjelenhet, ez miben nyilvánul meg igazából?
3: Ugye itt a hőkimerülésről meg a hőkutáról beszélünk, azért ezek már súlyosabb kategóriák, tehát ez mehet egészen addig, amíg az egész belső hőszabályzási rendszerünk összeomlik, és paradox módon nem csak a külső maghőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
2: Már sokat segít, igen.
3: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
2: Igen, igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunkkal szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most, ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen.
1: Rádió. 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig így lesz ez. Tartsanak velem!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen levét, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a délutáni műszak következő 60 perce. Ez a közös ismerő szól azonnal majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Főként északon lehet záporzivatar. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változások és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal haladja meg a korábbi évtizedek átlagát. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Este hatig lehetünk együtt, remélem velem tartanak a mikrofonnál. Süveges András, most dalok szólnak, zenék, a Ceglédia kedvencei, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, a borsonline.hu oldallal egészen pontosan. Hatalmas fába vágta a fejszéjét a fiatal sztárpár. Busch Laura és Manuel úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a megszokott budapesti bérleményt, és hivatalosan is összebútoroznak egy saját, zöldebb és csendesebb környezetben. Laura egy rendkívül őszinte, minden apró részletre kiterjedő beszámolóra ravatta be követőit a költözés és a házvásárlás kulisszatitkaiba. Manuval vettünk egy kertes házat, ami azt jelenti, hogy összeköltöztünk, és azt is, hogy itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a drága kis lakásnak, amit eddig béreltem, kezdte a bejelentést Busch Laura TikTok oldalán, aki nem tagadta, hogy nosztalgikus hangulatba került az elválástól. Imádtam itt lakni a 11. kerületben, direkt azért is költöztem ide, mert 8 perc sétára van az edzőterem, 2 perc sétára az egyik bevásárlóközpont és 15 percre az egyetem, de szerettünk volna egy nyugisabb helyen lakni, illetve mindkettőnknek nagyon hiányzott egy kert, amúgy már meg is érkeztünk az első kör cuccal az új otthonunkba. Az új házba érkezve az első és legfontosabb feladat a konyha és a háztartási gépek bepakolása volt. Laura ekkor szembesült először a neten kiválasztott darabbal, és valósággal elállt a szava. Akkor láttam először a hűtőt, amit rendeltünk, és nem tudtam, hogy egy hűtő lehet gyönyörű, de nekem ez gyönyörű. Megérkezett a helyére a mosógépünk is, hát nem pihentünk meg, mert menni kellett vissza Budapestre a következőért. A pihenés valóban elmaradt, tempó pedig feszített volt. Második körben pedig elszállítottuk a sminkes asztalomat is, ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon örültünk, hogy nem kellett szétszerelni. Ezen a napon hajnali 12:30-kor végeztünk az átcuccolással, de még mindig hátra volt egy, viszont az ágyat összeszereltük is, ezáltal itt is tudtuk tölteni az első éjszakát, mesélte a kimerítő napról. A család négy lábú kedvencei, a benti cicák is azonnal birtokba vették az új rezidenciát. Másnap reggel Möszi egyből meg is találta a számára tökéletes spotot, és mivel a teraszon ülve láttuk, hogy nagyon kíváncsiak, ezért ki is hoztuk őket, de szigorúan csak pórázon. Zsenge ilyenkor mindig megdermed az elején, de aztán rájön, hogy itt is tud sétálni, ugye ők teljes mértékben benti cicák, de akarunk majd kialakítani nekik itt a kertben egy kifutót is, zárta Laura mondandóját, hiszen további számos teendője van a költözéssel kapcsolatban, hát a költözés az már csak ilyen. Szóval Manuellel, párjával és az új lakással is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. A Cruz Azul edzőközpontjában Istennel is lehet találkozni. Kevés klub visel ekkora történelmi terhet a vállán, mint a Cruz Azul, a mexikai futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét. Évtizedeken át összekapcsolták a Cruz Azulear fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel. A klub bázisán a Lanorian azonban olyan egyesületképet árul a látogató elé, amely a legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkás gyökereit és különleges identitását. Borsos László helyszíni riportját olvashatják a portálon és az újságban is. Bekerülhet a kezdőbe a csodacsere. Denis Undav eddig a németek húzó embere, ezúttal is a kispadról beállva nyerte meg a National Elfnek a második csoportmeccset, és bár korábban volt némi súrlódása Nagelsmann kapitánya, most nagyon egymásra angolódtak. Gyenge Balázs írását olvashatják ezügyben a nemzetisport.hu oldalon. Lionel Messi azt nyilatkozta, amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán. Az algériai ellen triplázó Messi ma megdöntheti Miroslav Klose rekordját. Burucsága szerint Argentinának jó az esély a címvédésre. Smagu Ádám beszámolóját olvashatják a portálon és az újságban. Újabb veterán kapusztár született a VB-n. A 40 éves zöldfoki szigeteki Vozinja után a 37 éves curaçaói kapus Eloy Room hőstettéről zeng a nemzetközi sajtó. Kimagasló teljesítményének köszönhetően futballtörténeti pontszerzést ünnepelhetett az újonc. Bajai Dominik háttéranyagát olvashatják a portálon meg az újságban. A felszerelést irodára cseréli Miskolci Márk, aki a klub hűség mint a képe, hiszen szünet nélkül 17 évig erősítette a DVTK Jeges Medvék felnőtt csapatát. Tavaszi visszavonulását követően is maradt, és szakmai igazgatóként segíti a miskolci klubot. A döntésről és az új szerepkörről Becker Zsombornak beszélt, ezt is olvashatják több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
10: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
11: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

Lédia kedvenceivel előtt elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, mások csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten meg élénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.

0: hogy mivel indul, kedves hallgatók, a következő egy óra hossza. A hírek után a Hearst és Purple Disco Machine közösét játszom, a címe Wonderful Life. Ma maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
10: KGM. Made in Korea.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Főként északon lehet zápor, zivatar. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben ügyben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételét. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Sólyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napi rendelőti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal haladja meg a korábbi évtizedek átlagát.
11: Az időjárásról.
12: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadási jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Remélem velem tartanak a mikrofonnál. Süveges András, nem sokára visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz június 22-ével hétfővel. Tartsanak ezért is velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
6: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sokak örömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 percre a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pestvár megyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: Kedves hallgatók, június 22-e van, a mai napon a Paulinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tamás, Ákos és Albi nevű ismerőseiket is. A Paulina, latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos énekesekkel, zenészekkel, évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Árnyal. Kedves hallgatók, a folytatásban azonnal foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. De jól látom, akkor egészen pontosan 3 születésnaposak, közülük sajnos egy már nincs köztünk, 2 még ünnepelhetnek. 78 éves lenne a mai napon Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas énekesnő, előadó művész. Cserhátit, mint a második popgeneráció egyéniségét tartják számon. Egyes kritikusok szerint Kovács Kati mellett a magyar könnyűzene történetének legjobb nőjének hangja. A 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője volt. Később a 80-as években háttérbe szorult, majd mintegy másfél évtizedes kihagyás után 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáénak. 10 évig tanult klasszikus balettet, majd 65-ben kezdett el énekelni. 67-ben, 68-ban a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. Az 1972-es Tánzdalfesztivált tette országosan ismerté, melyen Nem volt ő festő és Repülj kismadár című dalokkal indult. A legnagyobb sláger az Édes kisfiam című dal, amely először Johnny Mathis, majd a Boney M által vált széles körben ismerté, melynek a magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradány Iván, de az énekesnő lemondott róla Zsuzsa javára, mivel neki akkor nagyobb szüksége volt rám. 1978-ban megnyerte a Tessék választani versenyt az Én leszek című dallal, még abban az évben önálló zenekart alapított Európa néven. 79-ben első helyezést ért el az egyik fesztiválon a Különös Szilveszter című dallal, számos kislemez mellett 2 önálló nagylemez jelent meg 78-ban és 81-ben, aztán jöttek a nehéz idők, sikeres visszatérés, és halála jött újra egy szomorú időszak. Cserháti Zsuzsa következik itt a 92-tön, aki ma ünnepelné tehát 78. születésnapját.
1: Hetlét Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenésszel. 73 éves a mai napon Cyndi Lauper kétszeres Grammy-díjas, emellett Emmy és Tony-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró, zeneszerző, színésznő, melegjogi aktivista. Azon kevés előadó művészek egyike, akinek szép magyarosan szólva kettje van, azaz Grammy, Emmy és Tony díj. She is so unusual című 1983-as lemeze hatalmas kritikai és közönség siker lett, a lemez dalai pedig örökzöldé váltak. Az album szerepel a minden idők 500 legjobb lemeze listán, legsikeresebb dalai a Girl Just Want to Have Fun, ezt mindjárt meghallgatjuk, a Time After Time, és még sorolhatnám. 21. században is nagy figyelem övezte a karrierét, számos lemeze mellett első lemezét is többször többféle verzióban kiadták, legutóbb egyébként 2014-ben. Az amerikai zene élet meghatározó alakja, aki az éneklés mellett az élet számos területén alkotott maradandót, legnagyobb sikereit a 80-as években érte el. A könnyű zene történetében ő volt az első olyan előadó, akinek egy nagy lemezéből kis lemez formájában 4 dal is felkerült az amerikai slágerlisták első 5 helyére. Cyndi Lauper énekel a folytatásban, tehát itt a 92-tön.
1: FM 92.5. Zeglét Rádió.

0: kedves hallgatók, még egy zenész meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovatunk végén. 75 éve született Jimmy Somerville, skót pop énekes és dalszerző. A 80-as években a Bronski Beat és a The Communards együttesben énekelt, majd szóló karrierbe kezdett. Különösen falsettóinak hangjáról ismert. 1983-ban két társával együtt megalapította a Bronski Beat szinti pop együttest, amely számos slágert készített. Legnagyobb sikert elért daluk a Small Town Boy volt, mindjárt meg is hallgatjuk, amely harmadik helyet ért el a brit slágerlistán. Somerville 85-ben kilépett a Bronski Beat zenekarból és létrehozta a The Communards együttest a klasszikus zenei képzettségű zongoristával, Richard Cawsszal. Számos slágert készítettek. A The Communards 88-ban feloszlott, és a következő évben Jimmy Somerville szóló karrierbe kezdett. A már korábban emlegetett felvétel szól a Small Town Boy itt a Cegléd Rádióban, Jimmy barátunk tiszteletére.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Reklámot hallottak.
7: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.
6: Változatosan.

folytatjuk a dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshogy csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten megélénkülhet a szél, a legmelegebb órákban 31-30

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Zala Larsson énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Deledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Főként északon lehet zápor, zivatar. A kormány a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését javasolja. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok is érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. A gyors forgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
2: Az időjárásról.
9: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben az szűk 60 percben Süveges András. Remélem velem tartanak, folytatjuk a Cegléd kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és majd szokás szerint a lapszemlével. Füleljenek rám!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pestvár megyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A 90-es évek hazai könnyű zenei szcénájának egyik legmeghatározó formációja komoly meglepetést okozott a rajongóknak. 30 évvel a megalakulása után az Emergency House tagjai úgy döntöttek, hogy ideje leporolni a mikrofonokat és újra a színpadra állni. A hírt a csapat egykori rapper MC Ducky osztotta meg a követőivel, egyértelművé téve, hogy a négyes fogat nem csupán a múlt idézés kedvéért áll össze, hanem egy teljesen új fejezetet szeretnének nyitni a zenekar történetében. A bejelentés azonnal élénk párbeszédet indított el a közönség soraiban, akik közül sokan már most a naptárukat figyelik a lehetséges koncertdátumok után kutatva. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a leglelkesebb követők, akik közül többen a tinédzser éveik meghatározó bulijait idézték fel. Egyikük nosztalgikusan megjegyezte, hogy olyan jó lenne visszamenni kicsit a 90-es évekbe, amire maga MC Ducky reagált, tovább fokozva a várakozást. Velünk megtehető, jönnek majd a dátumok. A hír egyeseknél egészen mély érzelmeket váltott ki a közösségből, egy másik rajongó ugyanis nyers őszinteséggel csak ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: úristen, elbőgtem most magam. Az Emergency House a 90-es évek közepén vált a hazai klub élet megkerülhetetlen tényezőjévé. A hip-hop és a korai dance elemeit egyedülállóan ötvöző négy tagú csapat olyan slágerekkel írta be magát a pop történelembe, mint a Csúcs ez a party, vagy a Mindent vivő Dübörög a ház. Dalaik egy egész generáció hétvégéit határozták meg, és a mai napig állandó kellékei a retro rendezvényeknek. 30 éve kezdődött, négy ember, egy történet, megszámlálhatatlan emlék, és most itt az idő, hogy újakat írjunk. Az Emergency House visszatér, újra Dübörög a ház, írta, szó szerint így, MC Ducky Instagramján. Bár a pontos helyszínekről és a turné technikai részleteiről egyelőre keveset tudni, az már a felhívásból is kiderül, hogy a formáció régi energiákkal, de a mai kor elvárásainak megfelelő látvánnyal készül a koncertekre. A közönség reakcióiból ítélve a kereslet rendkívül nagy lesz a fellépésekre, hiszen a 40-es és az idősebb korosztály tagjai közül rengeteg alig várják, hogy újra élőben hallassák fiatalságunk legfontosabb ritmusait, azaz ebben az esetben az Emergency House-t. Szeglétre!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Az idő nem áll meg, könyörtelenül halad tovább, fogalmaz a bors.online.hu felület, miközben azért jut idő csendes emlékezésre is. Ez a nyár azonban nem olyan lesz Szikora Róbert számára, mint a korábbiak, mert régi barátja, zenésztársa, a szintén futball szurkoló Fenyő Miklós idén január 31-én elhunyt. Az idő mindig rádob egy leplet az ember fájó sebére, de az olyan sebb marad, ami sosem for be. Ahányszor beszél róla, az ember kicsit lehántja magáról ezt a szépségtapaszt. Már-már összeforna a seb, de aztán újra fáj. Nekem Miki zenei és lelki testvérem is volt egyszerre, senkivel nem tudtam olyan mély dolgokról beszélgetni, vagy épp annyit hülyéskedni, mint vele, emlékezett szomorúan az egyik magazinnak Szikora Róbi, de hát a borsonline.hu is foglalkozik ezzel a ténnyel. Ők ketten már a Hungária együttes országos berobbanása előtt igaz barátok voltak, jobban rosszban rengeteg turnét végigcsináltak együtt külföldön is, főképp a keleti blokk országaiban. A 70-es évek hoztak össze minket, 1974 tavaszán szálltam be a zenekarba, onnantól kezdve sokáig együtt voltunk. 1980-ban futottunk be, addig itthon valamiért nem nagyon kellett a Hungária, úgyhogy nagyon sokat utaztunk és muzsikáltunk olyan országokban, mint az NDK, a Szovjetunió vagy Lengyelország. Valahogy pénzt kellett keresni. Hotelekben szálltunk meg, 2 hónapos turnékon vettünk részt, sokszor összezárva. Néha idegesítettük egymást, de megszerettük a másikat. Ha váratlanul elveszítesz egy ilyen barátot, azt nehéz feldolgozni, jegyezte meg az Ergo frontembere. Tavaly decemberben jelent meg Szikora Róbert lemeze Verhetetlen 11 címmel, melyen 11 duettet énekel olyan előadókkal, mint Charlie, Rúzsa Magdi vagy Demjén Ferenc. Mikit is elkértem, attól tartottam, hogy nem akarja majd, de belement egyből. A dalt én írtam, a szöveget pedig ő. Másnap felhívott és elmondta, az a terve, hogy megírja az életünket. Az lett a dal címe, hogy Egy furcsa pár. Játsszuk a turnén is, miközben megy, a régi képeket, videókat vetítünk le. Nagy sikere van a szerzeménynek, mindig hatalmas tapsot kap. Érezhető, hogy ez egy elismerés a közönség részéről a tisztelgés Miki munkássága előtt. Augusztus 29-én lépünk fel a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A szervező kérte, hogy legyen több megemlékezés Mikiről, én pedig erre csak is igent tudtam mondani. Bemutatok majd például egy olyan számot, amit 1975-ben szereztünk. A szöveg is Szenes Iván írta, és anno a Tessék Választani fesztiválra szerettünk volna vele bejutni, klip is lesz hozzá, ígérte a dalszerző énekes. Fenyő Miklóst és Szikora Róbertet nem csak a zene, a sok-sok zenekari év kötötte össze, hanem a foci szeretete is. Órákig tudtak beszélgetni a labdarúgásról, ugyanolyan szenvedéllyel, mint a rock'n'rollról. A Vasas feljutásának Robi egyébként különösen örül. Az egyik Gidán párja a Vasasban futballista, úgyhogy többszörösen érintett vagyok a feljutásban. Óriási relikvia gyűjteményem van. Hosszú évtizedek óta szeretem a csapatot, tínézser koromban tanultam meg felvállalni ezt, az NB1-es csapatok közül ugyanis a Vasas szurkolótábora volt a legkisebb Budapesten. Ha a kettős rangadók után ment haza az ember a Népstadionból, vállalnia kellett, hogy piros-kékben van, és ügyelnie arra, hogy ne verjék meg. Szerencsére a Fradi tábor valahogy befogadott minket, és nem kellett soha verekednem, de néha azért kalandos volt a hazaút, Rákospalotára emlékezett. Nem sokan tudják róla, hogy futballistaként kezdte, tínédzser korában bajnokságot is nyertek, ennek köszönhetően elhívták a sportiskolába próbajátékra. Megnézték, dicsérték, mégis a tenisz felé irányították, amit máig nem bánt meg. De mi történt ezután, meg egyáltalán mi a helyzet Szikora Robival? Erről még ennél is bővebben ír a bors.online.hu felület.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglid Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: A Ceglédi a kedvenceivel előtte elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél, hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, mások csak nem zavartalan lesz a napsütés, keleten meg élénkület a szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb holnap jövök, ugyanígy, mint ma, reggel 6-kor, remélhetőleg kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Persze nem fogok én senkit bántani, csak ez olyan jól hangzik. Szóval holnap reggel találkozhatunk, és ugyanígy, mint ma este 6-ig lehetünk együtt, úgyhogy remélem ez így lesz. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Főként északon lehet zápor, zivatar. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok is érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén, az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tilt. A gyors forgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
1: Az időjárásról.
9: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadási jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép estét, jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak a mikrofonnál. Meglepetés, Becker Bernadett, bár mondjuk gyakorlatilag most már így szoktam elbúcsúzni, hogy majd jövök egyszer. Csak úgy tűnik, hogy ezt a hetet így esténként, vagy legalábbis egy részét együtt tölthetjük majd. Persze, hogyha velem tartanak. És ha velem tartanak, már is ilyen slágert hallhatnak, mint By Alex és a Hey Budapest 2014-es felvétel itt a 92-ten.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst össze.

És milyen jó, hogy jöhettem ma is, köszöntetem legalább a Paulinákat, ők a mai névnaposok, latin eredetű a nevük, a Paula továbbképzése jelentése, kicsi kistermetű, kedves Paulinák, nagyon-nagyon boldog névnapod, bár most már leginkább csak névestét kívánok. A Paulina is egy olyan név, amelyre azt szokták mondani, hogy nem lesz névnapi buliktól hangos a város, de milyen gyönyörűségesen szép hangzású név, ugye, kedves Paulinák? És Paulinánk van, aki köszönteti önöket, meg nyilván saját magát is a névnapján. Hani Biszt és Paulina, kezesen már is tele a szívem.

0: Jó, tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika 8 órától, 20 órától egészen hivatalosan. A Kőrösi út 45 szám alatt találják a patikát, bár most még ugye még csak 6 óra múlt találnak nyitva, rendesen nyitva patikát is a városban, csak vicces módon, hogyha azt mondom, hogy melyik, akkor az reklámnak számít. Az ügyeletes patikát, ha mondom, az viszont nem 8 óra után, tehát ha mégiscsak akkor lenne rá szükség, jusson eszükbe, szavam, Sulek gyógyszertár, Kőrösi út 45.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

Egy fontos információ, mert hogy közeli az esemény, hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozott a önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne, pedig megbeszélésre várnak június 25-én, csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület cégházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Most csütörtökön tehát 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermébe, bejárat a Szolnoki út felől. Cegléd Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óra Szigetei, Sákszami kezesével, Wiptide, ezt szólít a 92-t.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Főként északon lehet zápor, zivatar. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László, a köztársasági elnök eltávolítására utalva azonban azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és egyensúlyok rendszerét. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. A gyors forgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
2: Az időjárásról.
6: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szigele és Jackson indította az órát, ez volt a Riptide, itt a 92.5-ön egy vadonatúj sláger a Cegvéd Rádióban, már is van Adri és a Szinglik éjszakája, ez nem annyira vadonatúj, viszont egy örökérvényű nóta. A mikrofonnál Becker Bernadett még ezt az órát együtt tölthetjük, igyekszem majd hasznos, fontos információkkal, de leginkább jó zenékkel szolgálni, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: jöjjön egy-két fontos információ mindazok számára, akik most döbbentek rá, hogy bizony itt a szünidő, és jogosultak az ingyenes szünidei étkeztetésre, de még nem vették igénybe, vagy nem kérelmezték egészen pontosan. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szülidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon, és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ.

0: Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár az ügyeletes patika helyesebben lesz majd 8 órától. A Körösi út 45 szám alatt találják meg, az ügyelet 22 óráig tart majd.
1: Információ első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

Ma sem fáztunk, azt hiszem, hogy ezt mindannyiunk nevében kijelentetem, kivéve a tacskókat, főleg a törpe tacskókat, ők még ilyenkor is meleg takaró alatt vannak. Igen, empirikus saját tapasztalat. No, de visszatérve ránk kétlábúakra, nézzük, hogy mi vár ránk a következő napokban. Több órás napsütés holnap például, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10-16, a délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élik északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként gomoly felhőképződéssel. A hajnali órákban 11-17, délután 27-32 fok közötti értékek várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, így ismét erősödik a melegedés. Csütörtökön többnyire napos száraz idő várható, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hajnali minimumok 12-17, a délutáni maximumok 28-32 fok között alakulhatnak. A nyugati délnyugati szél általában mérsékelt lesz, helyenként élénk széllökésekkel. Aztán pénteken folytatódhat a melegedés sok napsütéssel és csak elszórtan kialakuló záporral vagy zivatarral. Reggel 14-18 fok várható, délután pedig 30-34 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet. Aztán szombaton igazi nyári időkör vonalazódik, hosszabb napos időszakokkal és egyre erősödő meleggel. A minimum hőmérséklet 15-20 fok között alakulhat, míg a maximumok helyenként elérhetik a 31-35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, így a hőérzet a tényleges hőmérsékletnél magasabbnak tűnhet. Ez vár ránk. Tehát ugye én most kicsit letagadtam ennél a mondatnál, hogy szombaton igazi nyári időkör van, azódik, miért eddig mi volt? Jó, ez van, ezt kell kibírni valahogy, vigyázzanak magukra.

0: Vissza az időjáráshoz, egy kicsit orvos meteorológiai szempontból továbbra sem várható fronthatás, illetve jelentős időjárás változás. Ez a frontérzékenyek számára ugyan jó hír, de a tartós hőség egyre jelentősebb megterhelést ró a szervezetre. Emiatt gyakori panasz lehet a fejfájás és az alvászavar, fáradtság. A legmelegebb órákat érdemes hűvös árnyékos helyen tölteni, ha pedig mégis kimozdulunk, akkor gondoskodni megfelelő fényvédelemről. Erős ugyanis az UV-sugárzás a szabadban. Azt gondolom, hogy ezt a leckét már mindannyian megtanultuk, bár sosem lehet elégszer hangsúlyozni, és nyilván olyanok is vannak, akiknek nincsen választásuk. Rájuk vigyázzunk nagyon, hogy mégiscsak valaki óvó tekintettel és gondoskodással rájuk szóljon, hogy semmi nem ér annyit, hogy a napon legyenek. Talán még a munka sem, bár könnyű ezt a partvonalról mondani. Én azt nagyon jól tudom. Vigyázzon mindenki magára, ez a legfontosabb.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM

Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A következő két órában erre a figyelemre Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, aztán holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig majd érkezem egyszer csak, viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszíne szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot.
1: Az időjárásról.
4: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, Vörös Nándi köszönti Önöket, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-t, Ön a Cegléd rádióban. Ez az a műsor, ahol én kérdezek egyet, vagy néha többet, de most egyet fogok, aztán pedig Önök válaszolnak, hogyha van kedvük, méghozzá a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy pedig e-maileznek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de azért előfordul az is, hogy Facebookon, facebook.com/cegledradio írnak nekünk, ebből van kevesebb, e-mail és leginkább SMS szokott érkezni hozzánk. Ilyenekből még ma jó pár, mert az előző adásban fennmaradtak. Hogy miért is maradtak fönt? Azért, mert már másodszorra van ez a kérdésünk, amit most felteszek Önöknek. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta Önt? Ezzel már foglalkoztunk tehát egyszer, és nagyon sok válasz jött szerencsére. A bent maradt válaszokkal megyünk most tovább. Aztán pedig, hogyha van kedvük, írjanak teljesen új válaszokat is. Hát, ha valaki nem hallotta az első adást, de hogyha hallotta, az sem baj, mert teljesen új válaszok érkeznek. Nem annyira a miért, inkább a hogyan volt érdekes. Nagymamám húga meghalt. Temetés után pár nappal csörög a telefonom. Telefon szerint a húga hív. Volt kellő meglepődés. Kiderült, hogy nagymamámat meggyőzte a rokonság, hogy ne hagyja veszni a pénzt arról a feltöltős telefonról, úgyhogy felhívott minket, akiket amúgy flotta miatt ingyen hív. Hát igen, ez ilyen velem is történt már egy olyan telefonról, aki hát sajnos már nincsen köztünk, és valaki az ő telefonját használta, érkezett a hívás, és nekem még a régi nevet így jelezte ki a telefonom. Igen, ez igencsak furcsa érzést tud kelteni az emberben. Ugyanez az érzés kicsit, mint mikor a Facebook profilja megmarad valakinek, sajnos ő már nem él, viszont a Facebook profilnál, mit tudom én, elérkezik a születésnap, és kidobja elém, hogy hát ma lenne XY valahány éves, akkor azt azért szívbemarkoló olvasgatni, és főleg akkor, hogyha valaki még oda is ír neki, mert mondjuk nem értesült a halálhírről, oda is ír neki egy boldog születésnapot, köszöntést, kicsit hasonló az eset. Reggel 7:30 körül vettem észre, tegnap este volt egy nem fogadott hívásom. Felhívtam, és egy nagyon álmos hangú pasi vette fel, akiről kiderült, hogy tegnap ő volt a pizzafutár, írja nekünk Anna. Hát igen, ez is izgalmas dolog. Akkor te voltál a hívó egy képtelen okkal. Ez is rendszeresen meg szokott történni, mikor megfeledkezünk arról, hogy kit hívtunk, vagy miért hívtunk, vagy esetleg miért csörgetett valaki, és aztán meglátunk egy nem fogadott hívást a telefonban, vagy csak ismeretlen a szám, tehát nem ismerős a szám. Visszahívjuk, és akkor rájövünk, hogy igazából mi kerestünk. Ő meg próbált visszaívni, vagy azóta már beszéltünk is, szóval ezek is ilyen vicces, izgalmas szituációk. Még egy nagyon rövid üzenet ide, egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori, Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem, hogy fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom, persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még rengeteg bennmaradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van, és hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0630 5 9 2 9 2 SMS számon. Köszönjük!

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635 925 925-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott nagymamám húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. 3 nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy 1 hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt vicces, de azóta már egy-egy kuncogást ő is elenged, amikor eszébe jut a sztori, írta nekünk Zsófi. Hát igen, ez ráadásul ő maga küldte ezt a visszahívós SMS-t, de amikor egy éve halott embertől jön egy ilyen visszahívós, hát az igencsak kellemetlen. Nézzünk egy másik üzenetet, ez még mindig olyan, ami bent maradt az előző adásnál. Randiztam egy csajjal. Az első randi után még beszéltünk, de rövid időn belül lekoptatott, mondván, hogy ő több sráccal is randizik, és úgy néz ki, megvan a befutó, aki nem én vagyok. Oké, elfogadtam, sok sikert kívántam neki, aztán következő hétvégén úgy este 11 körül felhívott, hogy jól ráfaragott azzal a pasival, aki miatt lekoptatott és mennyire sajnálja. És hogy sejtő, hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szingli, ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy itt áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet, felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk, mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba, este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban, azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna, megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk, köszönjük szépen ezt az üzenetet is, egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkahelyemmel kapcsolatban emberek, valahogy nem érzik, de főleg a külföldiek, van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és az ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokt őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635 925 925-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velünk. FM 92 Ceglét Rádió.

Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig benn maradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bent maradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánság@cegliradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után esett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna, barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már fel a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jó jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna. Tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyát felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vett ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derül, tartsanak velünk! Rádió! Rádió! 92.5!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: mert az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink. Eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is nagyon értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl, hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek, lehetne ez így ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom, egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban. Hát Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell menni, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá? Munkatársam felhívott pénteken este 17:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó, jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól. Hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó, hallod? Hallod a zenét? Na, hogy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Ugye simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le, és bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat, és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér neműs fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra egy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül csubakka hangokat imitálsz a telefonba pár másodpercig, majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog. Nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánságkukac@ceglidradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: tovább félned, már senki sem bán.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Már jönnek is a válaszok. Én egyszer azért hívtam fel egy munkatársamat, hogy megtudjam, mi annak az alkatrésznek a neve, ami hetekkel korábban szóba jött valahogy. A felesége ennyit hallott a beszélgetésből. Szia! Szelepszár szimering! Szia! Szerintem ez egy tök jó sztori egyébként. Miért ne lehetne ennyire alliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert! Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg. Így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni. Nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától. Ne tudjátok meg. Folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű. Nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják. És hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, amik ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni. Nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték, aztán nem tudom, csak egy utolsó számjegyet ütnek el, és akkor teljesen más hova fut ki a hívás, mint ahova szerették volna, ilyenekből vannak, de mikor tényleg csak egy számra vagy attól, hogy egy központi ügyfélszolgálati számot hívjanak, az kellemetlen. Egyszer a mamám felhívott a telefonról, hogy nem találja, kellett amúgy egy-két perc, míg nekem is leesett, hogy arról a telóról hív, amit éppen keres. Hát erre nekem van egy sztorim, de egyébként ez nagyon jó, hogy valaki megtalálja, a szemüveggel ugyanez szokott lenni, mikor a nyakában van akasztva, vagy a szemén van, és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, De az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a baba víz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a távszert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon vele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes tápszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció? Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy, azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercekig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabad napomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget jelentett, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlen kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlen érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként, igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad, és nézzünk még egyet a blokk végére, amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetné el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz. Én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkal, hamarosan néhány zene után jön a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszobai izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 és 3 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a Farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még 3 üzenetünk van, kedves hallgatók. A következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátalanító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett 3 smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogyha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell venni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket, rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, mára viszont búcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, maradjanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Az időjárásról.
0: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadási jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északon 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északon 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelki pásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénárd Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével ad hangversenyt, a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazda Szervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este, június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni, tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglid Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a